0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Zuzka, Zuzička, krásná si jako ružička, sladké pery máš, keď ma boskáváš. Hej, aj Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Hej, aj Zuzka, Zuzička, dajže mi svojo srdiečka, ak ma rada máš, hej, tak mi ho hneď dáš.
1: Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 10-e szombat van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Szlezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Köszöntöm nemzetiségi zenét kedvelő hallgatóinkat.

A görög világban a legnagyobb a zene szerepe az összes többi ókori világ közül, mert itt válik először az általános műveltség részévé. A zene itt alkotó eleme a vallási szertartásoknak, a görög drámák előadásainak és az olimpiai játékoknak. A görög zeneelmélet alapvető fontosságú a későbbi korok szempontjából, ezen kívül foglalkozik a zenének a társadalomban betöltött szerepével és hatásaival is. A görögök szerint a zene isteni eredetű, a zene istene Orpheus, és nagy erkölcsi hatása van, amely kiterjed az emberi jellemre és viselkedésre is.

Mai összeállításunkban Michalis Terziszt és Vasilis Skoulást hallgathatjuk, a legkiemelkedőbb kortárs görög zeneszerzőt és előadót.

Munkatársam Pór István nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Avanesszián Alex. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.

A mai napon a szentfordítók ünnepéről, az Örményegyház egyik legkedveltebb nemzeti és egyházi ünnepére emlékszik az Örményapostoli Egyház. Az Örményegyház évente kétszer emlékezik meg a szentfordítókról. Az első alkalommal a feltámadás negyedik vasárnapját követő első csütörtökön köszöntik a fordító szentatyákat. Az ünnep első alkalmával a negyedik századi örmény apostoli egyház főjének, Szahák Partevnek, illetve Meszrop Mastócnak, az örmény ABC megalkotójának adóznak tisztelettel. A második megemlékezés mobil ünnep, melyet október 3 és november 7-e közötti időszakban tartják. Az ünnep második alkalmával ismét róluk és szenti avatott tanítványaikról emlékeznek meg. A második ünnep alkalmával Szahák Partev és Meszrop Mastós szerzetesek, valamint szenti avatott tanítványaik, Jegise Patmics, Movszész Kertók, Dávid Anhakt filozófus, Grigor Narekaci és Nerszisz Klajaci tiszteletére tartják. Az 5. században a templomi szertartások alatt speciális fordítók a szent könyvből fordítottak idézeteket örmény nyelvre. Meszrop Mastóc azonban úgy vélte, hogy mindez nem elegendő. Lehetővé szerette volna tenni az örmény hívők számára, hogy anyanyelvükön olvashassák a Bibliát, és ennek köszönhetően megváltást nyerhessenek. Az anyanyelv nélkülözhetetlen volt, ha a nép lelkéhez és tudatához akarták eljutatni a keresztény tanítást. Ezt Meszrop Mastóc világosan fölismerte. Ezért indítványozta az örmény ABC megalkotását, amelyhez Szahák katolikus és Framsapuch örmény király személyében talált támogatókra. Meszrop Mastóc tanítványaival hosszú útra indul. Ellátogat Edesszába, ahol az egyik legnagyobb csoda történik. Meszrop bőjtben és imákban fohászkodott Istenhez. Isten meghallgatja Meszrop imáit, és csodálatos látomással mutatja meg neki az örmény betűket. Nem álomban alvás közben, hanem tudatosan, éberen, szabad szemmel, észrevehető módon. Meszrop látja, hogy jobb kezének csuklójával ír az előtte lévő sziklára. Az írás pedig olyan volt, ahogyan a keze parancsolta. A betűk különbözősége és nevei véglegessé formálódtak Meszrop Mastóc fejében. Az Istentől kapott ajándék után Meszrop Mastóc visszatér Örményországba egy olyan kincset hozva magával, amely az örmény név évszázadokon át tartó küzdelmének fegyvere és egyben a fennmaradásának garanciája. Hosszú kitartó munka után, isteni kinyilatkoztatással 405-ben megalkotja az örmény ABC-t. Az első örmény nyelvre lefordított mondat a következőképpen hangzott. Janacsél zimasztutjúni ev zrád imanál zbánez hancsáró. Megismerni a bölcsességet és az intelmet, hogy felfogjuk az értelem igéit. Az örmény nép megértette ezt a tanítást, és hosszú történelme során az írásjegyeket fegyverként használta az idegen hódítók ellen. A katolikus és a király támogatásával Meszrop Mastóc iskolákat nyitott Örményország különböző részein. Örményországban megszületik és fejlődik az anyanyelven íródott és a más nyelvekből lefordított irodalom. A fordító tevékenységet Szahák Partev katolikus irányítja. A fordításokkal egy időben indult virágzásnak az örmény nyelvű irodalom. A legkülönbözőbb műfajokban születtek jobbnál jobb munkák. Létrejöttek az első történelmi, apologetikus, erkölcsi, szövegmagyarázó és teológiai művek. Örményország nem csupán föld és kő, monostor és templom,
kőkereszt és műemlék, vár és támfal, híd és forrás, hanem pergamen és könyv. A könyv a civilizáció elterjedésének és fejlődésének gördülő kereke. Addig létezünk mi, míg nyelvünk sóhaja írással s könyvvel tartja életben a népünket.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a Nemzetiségi Rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most pénteki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a beás és az ukrán félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első felében a Moszkvai Zeneakadémia egyik növendékét, Gerece Pétert ismerhetik meg, aki zongora művésznek készül. Majd egy különleges alkotótestvérpár, Kálai András és Kálai Henrik mesélnek festészetről és időtlen értékekről.

0: Péter, mesélj nekünk a kezdetekről, hogyan jött az életedbe a zongora.
1: Szüleimnek volt a 10. házassági évfordulója. Én akkor még csak 3 éves voltam, amikor ők rendeltek egy élőzenészt. Zenélt egy szintetizátoron.
2: Mondja Gerece Péter, egyetemi hallgató.
1: És én akkor 3 éves koromban oda mentem, és így nagyon tetszett. És akkor az a zenész azt a döntést hozta, hogy ott hagy nekem egy szintetizátort, mert úgy gondolt, hogy érdeklődöm. És aztán ugye 10 éves voltam, amikor már igazából elegem lett abból, hogy semmi értelmeset nem játszom rajta. És én jártam egyébként általános iskolában, kórusban, úgyhogy nagyon sok népdalt ismertem már akkor. És egy ilyen pár népdalt hallásból elkezdtem így kikövetkeztetni, amit sikerült is. Egyik nap édesanyámmal, amikor éppen hazafelé tartottunk, hirtelen eszébe jutott, hogy ma tanít a kihelyezett tagozaton a zongora tanár. Felmentünk Virág Józsefnéhez, hogy mondjam, ez egy elég speciális dolog, hogy évközben azt mondta, hogy jó, akkor jövő hét hétfőn mikor érsz rá.
3: Akkor ő már negyedikes volt, és én éreztem valahol, hogy ez a fiú nagyon tud.
2: Mondja Gerece Gáborné.
3: Hogy valahova el kell indítsam.

0: tulajdonképpen az első pillanattal kezdve én már eldöntöttem, hogy ez az enyém lesz. Ez a gyerek, fölveszem.
1: Mondja Virág Józsefnél Larissa zongora tanár.
0: Nagyon élénk, nagyon gondolkodó, érdeklődő gyerek, és nyilvánvaló áldott zenei képességekkel. 10 éves kor zongora szakmából ez egy kicsit már későnek számít. És amiatt, hogy eldöntette, hogy tovább megy 14 évesen a zenei pályára, a középfokról, azok szerint 3,5 évem volt, hogy felkészíteni ezzel azért eléggé nehéz anyaggal. De nagyon-nagyon kitartó volt a gyerek. Nagyon sok segítséget kaptunk a anyukájától, apukájától, szülei részéről.
2: Eljutottunk ugye a felvételig, 5 zeneművészeti szakgimnázium közül 4-be felvettek. Elkezdtem a tanulmányaimat a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumban, ahol a kiváló zeneművészeti oktatás mellett nagyon jó közismereti oktatás is van. Utána átkerültem a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ott érettségiztem, majd ott még maradtam plusz 1 évet, ugye 5. évem. Ott is rendkívül jó zongoratanárom volt, Fadi Sarolta, valamint ez alatt az 5 év alatt is a szolfés zeneelmélet oktatás, az azért azt kell, hogy mondjam, hogy világ szinten elismert, szóval nagyon erős a színvonala.

0: már régóta, mint álom, megfogalmazódott bennem a Moszkvai Állami Csajkovszki Konzervatórium. Ott voltam ötödében, és na jó, hát akkor ezt megpróbáljuk. Hál' Istennek felvettek, mindenki nagyon meglepődött.
1: Neki ez egy álma volt. És mi mindig csak hesegettük, hogy jól van, Peti, persze, majd mész majd Moszkvába. Nem akartuk elhinni, hogy ez az álom be fog valósulni. És hát sodrottunk az élettel, és hála jó Istennek, őneki ez sikerült.
2: Én tudom, hogy mennyire nehéz bekerülni ebbe az intézménybe. Az egész világból jönnek oda tanulni, hiszen nagyszerű zongoratanárok vannak.
0: Különböző európai, latin-amerikai, valamint ázsiai országokból gyűjtenek olyan diákokat, akik szeretnének kifejezetten Oroszországban tanulni. Az én szakomra, ugye zongora tanszakra egyetlen egy hely volt.
3: Beváltotta a hozzáfűzött reményeket ez az intézmény?
0: Abszolút, sőt, jobban felnyitotta a szememet. Rendkívül tisztelik a kultúrát, nem csak az oroszt, mindenféle kultúrát. Ott a tanárok rendkívül műveltek, de ők nagyon szeretnék ezt a tudást átadni. Szóval, amit ők megszereztek tudást, mondjuk nézzük meg csak a zongora részét. Nekem jelenleg ott a tanárom, Daria Alexandrovna Petrova. Ő Vera Garnastajevánál tanult, aki pedig Heinrich Neuhausnál. És ezt egészen vissza tudnám vezetni Anton Rubinsteinig, akinek a testvére megnyitotta 1866-ban a konzervatóriumot, amit ezek a művészek tanítottak, amiről gyakorta, könyvet is írtak, elsajátította a következő generáció. És ezt továbbadják, és azért élnek, azért dolgoznak, hogy ezt a tudást, ezt a kultúrát ők továbbadják, hogy később mi is továbbadhassuk.

0: Igazából az orosz zeneirodalomból nekem a romantikától kezdődően egészen a mai napig nagyon-nagyon közel áll hozzám. Miben különbözik az orosz zeneirodalom, mint mondjuk a magyar vagy a francia? Nyilvánvalóan ugye ott van az orosz lélek.
1: Magyarországon sem kell egyébként szégyenkezni zongora művészként, hiszen óriási múltja is van, jelene is van.
0: Abszolút. És ezzel kint is tisztában vannak. Azok a sajátosságok, amit például Bartók Béla vagy Dohnányi Ernő megvalósított, azok mind a mai napig jelen vannak, és soha nem is fognak elvészni. Liszt Ferenc is magyar származásúnak tartotta magát, akkor olyan hatalmas művészek, mint például Cifra György vagy Kocsis Zoltán, őnekik a nevei is fenn fognak maradni. Szóval a magyar zenei kultúra az rendkívül, rendkívül gazdag.
1: Ha már beszélgetünk a népekről, akkor van még egy nép. Péter esetében a cigány nép, aki nagyon sok zenészt adott a világnak. Számít-e ez is valamit?
2: Úgy gondolom számít. A Péter esetében nyilvánvalóan sokat számít, hogy ötvözete cigány kultúra, a magyar kultúra, és valamennyire most már az orosz kultúráról beszélhetünk, ez a ötvözet, az csak pluszokat ad.
0: Nagyon sok tehetséges ember van, de ez nem elég. Sajnos nagyon sok tehetség elvetél, mert nincsen szorgalmuk. Ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik az alázat. Nehézség mindig lesz, szóval szükséges a kitartás és a türelem.
1: Hogyan képzeled el a jövődet mondjuk 10 év múlva?
0: 10 év múlva leszek 32 éves, mindenféleképpen a zenével fogok foglalkozni, hogy milyen formában lehet, hogy tanítani fogok, lehet kísérni fogok, én így is úgy is boldog leszek, amennyiben a zenével értemben és minőségben tudok foglalkozni, lehet, hogy szólista leszek. Amikor leülök a hangszerhez, mindenféleképpen van egy kötődés a hangszer és köztem, valamint a zeneszerző és köztem, mi az, amit ő szeretett volna kifejezni, mi az, amit én értelmezek. Valamint, hogyha van közönség, akkor ott van még egy kapcsolat köztem és a közönség között. És akkor ez az egész így magában egy atmoszféra.

0: Én azt látom, hogy a mai korban nagyon fontos visszakeresni azokat a kulturális hagyományokat, tudást, ami örökérvényű, nem csak a mostról szól, hanem mindig is érvényes volt.
1: Mondja Kálai András képzőművész.
0: Ezekből táplálkozom.
2: Nem egy kigondolt program ez, hanem egyszerűen az ember elkezdett festeni. Azért, mert valami kikívánkozott, és a festészet választotta őt, vagy a művészet választotta, hogy valamit megmutasson.
1: Mondja Kálai Henrik festőművész.

0: Igazából ez egy különlegesség, hogy van egy testvérpár, és mind a kettő jó képzőművész. Ez ritkaság. Ti hogyan élitek ezt meg?
1: Engem tulajdonképpen megfertőzött a Henrika művészet szeretetével, mert idősebb nálam, 6 évvel. Persze az ember érzi belülről, hogy nem hiába van ott. Érzi azt, hogy ez megszólítja őt. És tulajdonképpen a Henrik volt az első tanárom. Az, hogy a Henriknek honnan jön, az már egy
0: jó kérdés. Egy másik kérdés, és honnan jön?
2: Zenész családból származunk. A felmenők között sincs olyan, aki a képzőművészettel foglalkozott volna. Honnan jön? Nem tudom. Nemrég András azt mondta, hogy én csoda gyerek voltam. Elkezdtem önmagamtól ezt csinálni, olvasni sokat. És anyukám nagyon sokat segített ebben, mert 12-13 évesen elvitt a művészellátóba és vett dolgokat. Szerényen éltünk, azt is mondhatnám, hogy voltak nagyon szegény periódusok is, de mégis megvette nekem azokat az alapfestékeket, támogatott, tehát a közeg is támogatott, a rokonaim is támogattak. Hogy nagyapám azt mondta, hogy dolgozik a gyerek, most ne zavarjátok. Tehát nem az, hogy rajzolgat vagy ilyesmi, hanem hogy dolgozik. Én nekem belülről jött ez. Nem tudom, hogy honnan jött egy forrás. És azt biztosan tudom állítani, hogy senkinek a hatása, se rajztanár, se festő, ez teljesen önmagamtól jött. Én magamnak voltam a mestere. Inkább azokat, akik már nem élnek, inkább azokból inspirálódni, de nem ilyen idealista utánérzéssel, hanem rokonságot érezni. Tehát olyan klasszikus mesterekkel, akiket valami miatt nagyon megfogott, és én órákig néztem azokat az albumokat, azokat a reprodukciókat, ami nagyon megfogott. Viszont nagyon fontos megemlítenem, hogy én biztos vagyok benne, hogyha én nem lettem volna képzőművész, András akkor is az lenne. Ugyanúgy a belső forrás az megvolt ő benne is.

0: Amúgy nekem sem volt olyan mesterem, aki olyan szinten hatott volna a művészetemre, hogy az alapjában változtatott volna rajta. Persze voltak tanáraim az egyetemen, meg azon kívül is, akit a szakmai tudás megszerzéséhez tartott a mesternek, de hogy a művészetem szempontjából én is olyan emberekhez tudtam kapcsolódni, akiknél lélekrokonság, én úgy hívom, lélekrokonságot találtam.
1: Öt év munkáiból válogattunk ezen a kiállításon. Azt szerettük volna, hogy fölvillanásszerűen egy metszetet adjon a munkásságunkról, mert mégiscsak együtt indultunk, és hogy legyen egy metszet. Viszont a hangsúly azért a mostani munkákon van. A koncepciója az az, hogy belerakjuk egy rendszerbe, hogy a kettőnknek a dolgai hogy kommunikálnak együtt. Próbáltuk úgy kirakni a munkákat, hogy vegyítve legyenek, tehát hogy egymást erősítsék. Amikor az ember kiállítást rendez, akkor mindig az egészet kell vizsgálni. Hogy miért leporolt örökség? Hát tulajdonképpen több rétege van ennek, hogy ugye az identitás, a roma kultúrának szerintem nagyon hiteles derivációja az, ahogy mi megjelenítjük azt a közeget, amiben felnőttünk. Nem akarjuk illusztratívan megmutatni, nem akarjuk aktivista módon megmutatni, mert szerintem egyetemesebbnek kell lennie, mint hogy egy korszakról szóljon csak. Például, amíg mögöttem van munka, 2006-os, ezt a húgomról festettem, mert volt neki egy kapusztis fősője, és már napok óta figyelgettem, és úgy lefestettem, de tudtam, hogy én nem stúdiumot akarok csinálni. Már akkor 30 éves koromban az volt a célom, hogy ezt kinyissam, és egy általános, egy ilyen éteri, vagy ilyen egyetemes szintű portré, ami egy nagyon mély, de békés melankóliával van megtöltve, és egy ilyen bölcsesség, egy ilyen melankólia. De ugyanakkor ez egy olyan szomorúság, ami egy pozitív szomorúság, valamin túllép az ember, belenéz a világba. Tehát, hogy így megmutatja magát, és ez a fajta gondolkodás, mondjuk ugye a klasszikusabb korokra jellemző, és ezt nem lehet eltervezve.
2: Meg talán ezt tanulni se lehet.
1: Megcsinálni, meg tanulni se lehet. Tehát, hogy egyszerűen Istent hagyni kell munkálkodni az ember életében. De inkább tehát a művészetében is. Ha mindent kézben akarsz tartani, és nem hagyod, hogy Isten munkálkodjon, a modern ember nem hagyja meg, mindent kézben akar tartani. Most én nem akarok ilyen társadalom tudósként megnyilvánulni, én csak egy egyszerű festő vagyok. De én azt látom, hogy minden korszaknak megvan a maga szemlélete. Hogy most ennek a korszaknak milyen a szemléletmódja, arra igaz, hogy silányodott mindent. Tehát elvesztette a valódi funkcióját a művészet igazából. Tehát önkifejezéssé silányult, aktivizmussá silányult, szórakoztatássá silányult. Ezeket tudnia kell természetesen, de nem ez a lényege, hanem a lényeg az valamilyen olyan egyetemes dolog, valamilyen szintézis, valami olyan dolog, ami az emberiségről valamit üzen, vagy valamit összefoglal. Az emberi létről, az emberi mi voltról.

az én részemről, az a leporolt örökség, ennek ugye több szegmense van. Az egyik, ami nagyon fontos számomra, hogy időről időre mindig visszanézem a régebbi, akár a gyermekkori munkáimat is, hogy azon az úton haladok-e, amit az ember vele született, valami plusz töltet, ami talán megjelenik a korábbi, a legkorábbi munkáknál is. Ez az az örökség, amit kapunk valahonnan. Ezt nem szabad elfelejteni, nem szabad elhagyni időközben, miközben az ember bejárja a saját egyéni vagy szakmai útját. Én azt gondolom, attól lesz hiteles valaki, mindig van valami ősi, vagy eredeti, vagy egy olyan örökség, ami megmarad. Én azt gondolom, minden tárgyhoz tartozik egy gondolati erő. De nem csak gondolati erő, egy olyan hatás, ami zsigeri. Mint amikor találkozik két muzsikus, és elkezd egymással improvizálni, egy közös zenét létrehozni. Valami ilyesmi ez, egy ilyen közös kiállítás. Hogy tulajdonképpen tényleg az, amit én őszintén csinálok, vagy amit a Henrik, ezt kimerem jelenteni, az mindig aktuális. És pont ez a kortalanságtól lesz mindig aktuális. Én csak ezekre akarom inkább fölhívni a figyelmet, hogy ne feledkezzünk el róluk, poroljuk le a tudást, mert megvan. Én azt vallom, hogyha egy alkotás eredeti jó és minőségi, akkor az 500 évvel ezelőtt is kell, hogy tartalmat tudjon közvetíteni, és 500 év múlva is, és a mostnak is szólnia kell. Tehát, hogy egyszerre reflektál a korra, és egyszerre előre mutat, és egyszerre visszafele is tekint, hogy ne maradjon el az, amit örököltünk, ezek a tudások.

0: Én elég intuitív, belülről fakadó alkotó vagyok. Így kistályosodtak ki ezek a témák. Tehát nem a téma volt meg először, hanem volt valami belső látomás, vagy valami, amit az ember kap.
1: Mondja Kálai Henrik festőművész.
0: Én legalábbis ilyen alkotó vagyok, és azt láttam, hogy bizonyos sorozatok így szépen kialakultak. Az egyik nagyon fontos sorozat, ez az őrzők sorozat, és pont itt az örökség, hogy a titkos tudás, vagy nem titkos tudás őrzői, egy olyan kultúra, egy olyan emberi tartás, erkölcsi, morális értékek megtartása, őrzése mutatkozik meg ezeknél a munkáknál, ami számomra fontos, amitől a gerincemet érzem. Egyenes tartású ember vagyok tőle. És ez az őrzők sorozat, itt azt vettem észre, hogy emberek, embercsoportok vannak frontálisan előttünk. És ezek az emberek, ezek egyfajta őrzők. Ami mögöttük van világ, vagy ami előttük van világ, nem tudom, köztes állapotot, de mindenképpen összetartoznak. Egy közösség. A közösségben betöltik az adott szerepüket. Ettől az identitásuk nagyon erősen megmarad. Tudják a helyüket a világban. A kapott örökségeket

közös ős, mint olyan, az minden kultúrában megjelenik. Én mindig belülről, tehát hogy tényleg őszintén próbálok dolgozni. És egy ilyen visszakeresés. És hol vagyok én, az egyén, és hogy található meg bennem a közös ős? Hogy található meg bennem az abszolút ember? És ez például hogyan tud megjelenni az alkotásokon? Nyilván van egy ilyen érzet, van egy ilyen ráhangolódás. Mint amikor improvizál egy muzsikus. De improvizáció az akkor születik. Én szeretek improvizálni az alkotás közben is, de ehhez nagyon magas szintű szakmai felkészültség kell, mint egy zenésznek. És előjönnek ezek a témák, ami sorozatokban fejtik ki magukat, vagy artikulálódnak. Tehát itt van ez a őrzők sorozat, de itt van például a pajzsos sorozat. Torzószerű alakok, ugye a fragmentáció, tehát ez a nem teljes alak elvesztette valamelyik részét, de hogy még védekezésre képes, tehát a pajzs megjelenik, mint szimbólum, ami persze lehet egy tükör is, őrzővé tud válni, tehát hogy megvéd valamit, nem csak önmagát. Ebben a védelemben sajnos fragmentálódik az ember. Az ember veszít magából, hogyha kiáll bizonyos dolgokért. Tehát, hogy sérül, megsérül. De az utolsó pillanatban is, az utolsó erejével is föltartja a pajzsot.

0: megkerülhetetlen kérdés, hogy cigány képzőművészet. Mit gondoltok erről?
1: A szakdolgozatomat a cigány képzőművészet Magyarországon. Abból írtam.
2: Mondja Kálai Henrik festőművész.
1: Eléggé beleástam magam ebbe az egészbe is. Akkor még máshogy gondolkodtam erről a témáról, mint ami most van. Mert ugye értékfelmutatás, és hogy fogadjon el minket a többségi társadalom, egy olyan fajta nyelvezet, ami ugye most van kibontakozóba, illetve a 70-es évek óta. Az egyik legfontosabb, vagy a legnagyobb hiba az az, hogy néprajzi kategóriába tartják a roma képzőművészetet. Szerintem az nagyon fontos, de Péli Tamás egy csomó mindenre választ adott, hogy univerzális, egyetemes művész akarok lenni, nem cigány művész. Tehát egy kicsit fordítva ülnek a dolgok a lovon.
3: Tulajdonképpen ez egy olyan kalitka, ahova beterelnek minket, és ránk zárják a kulcsot. Mi nem azt mondjuk, ami eddig kanonizálva volt. Hogyha egy művész emberről beszélünk, ez csak egy csak idézőjelben, de mégis egy nagyon fontos szegmense, de csak egy szegmense. A tortának egy szelete az ő etnikai identitása. Nekem ugyanúgy fontos a magyar identitásom, ugyanúgy fontos az, hogy az európai kultúrkörből jövök, és az egyéb identitás formáló szerepeim. A művészetemre gondolok, én megpróbálok egy ilyen univerzálisabb forrásból táplálkozni. Nekem nagyon fontos Pilinszky verse, nagyon fontos Platón barlang hasonlata, nagyon fontos az, hogy keresztény kultúrkörből jövök, de nagyon imádom az amerikai indián kultúrát. Miért ne lehetne egy művész szabad? Nem lehet megfosztani az embert az egyéb identitásától, attól, hogy az csak és folyamatosan csak az egyiket hangsúlyozzuk. Sok olyan alkotó van, akire azt mondják, hogy naív, autodidakta, meg nem tudom, népi
0: miközben
3: művész.
0: Nem.
3: Az közben meg nem. A kvalitás nem attól függ, hogy te elvégezted az egyetemet, vagy nem. Hanem az, hogy érvényesek-e a munkáid, saját művészi világot tudsz létrehozni, annak az útján jársz.
1: Egyszerre univerzális, és egyszerre személyes. Egyszerre konzervatív, és egyszerre modern. Ilyen dolgok jellemzőek a művészetre.
3: Úgy reflektál, vagy úgy szól a világba, hogy a kora embere hozza létre, de nem csak abban a világban érvényes annak a művészi tartalma.

0: amikor az ember már tudja a saját hátralépve a saját munkáit megállapítani, tehát nem 20 éves, aki még bizonytalan, hanem tudja, hogy ez megkérdőjelezhetetlen, de az elismertség mégse jön. Ez egy sorsszerűség. De mit jelent az, hogy elismerés? Hát végül is úgy is lehet gondolkodni, hogy ha ebben a korban én elismert leszek, akkor nagyon szomorú leszek.
1: Valahogy az egót azt azért nagyon meg tudja piszkálni a siker, a gyorsan jött siker. Azért én belegondolsz, 2006-ban végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, és én 2007-ben már a Velencei Biennálén állítottam ki. Azt éreztem meg, hogy nem szárhat el velem a ló. Alázattal próbáltam ezt a nagy sikert, és ami utána volt, úgy kezelni, hogy ne felejtsem el azt, aki vagyok. Mert hogy ez a művészetem legtisztább forrása. És nem az ego részére gondolok, hanem a közös ősről. Része vagyok valaminek. Ez olyan, mint egy közösségben megtartott szerep. A régi közösségek azért ott nem volt annyi probléma, idézőjelben, mert közösségi szinten megélték, vagy a problémákra választottak. Egy közösségben az individuum nagyon fontos, de alárendelődik a közösségnek. Most ez a kor, hogyha már beszélünk, itt az individuum előrébb van, mint a közösség, ráadásul olyan terheléssel, hogy nem is kell érte tenned semmit. Tehát valódi értéket nem kell felmutatni, valódi munkát nem kell belerakni ahhoz, hogy sikeres legyél. Innentől kezdve a mai kor számára, hogy mit jelent a siker, az tőlem távol áll. Tehát, hogyha nagyon felülsz a siker lovára, akkor az megbokrosodik és levág magáról. A siker az, hogy önmagad előtt egyenes derekú tudsz maradni, és a közösséged, vagy az a közösség, akár szellemi, vagy alkotó közösség, megtart.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена некомерційним закритим акціонерним товариством «Дуна» 2026 рік.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Füri Tamás.
2: Mai zenei barangolásunk során egy olyan horvátországi énekes életútjával ismertetjük meg önöket, aki már több mint 50 éve van jelen a színpadon. Sima Jovánovács horvát előadó művészről van szó, aki az éneklés és a zenélés alapjait az általános iskolában sajátította el, majd gimnazistaként, számos pop-együttes tagjaként lett ismert a horvát előadó művészek között. Évtizedek múltán pedig ő lett a horvátországi tamburazene egyik meghatározó ikonikus alakja. A műsor első harmadában három dalt hallhatunk tőle. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!

0: człowiek woli te.
1: Sima Jovanovac felfelő ívelő karrierjét nagyban meghatározta a családja, akitől sok-sok támogatást kapott. Emiatt is született az elmúlt évtizedekben rengeteg családi ihletésű szerzemény, amelyek a hozzátartozóiról, a szeretetről, az összetartozásról és a közösség erejéről szólnak. Sok olyan dalnak volt a szerzője és előadója, amelyben megszólította szeretett feleségét, a fiát vagy éppen az unokáit. Most ilyen dalokból következzen egy csokor.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatása legszebb dallamokból.
1: Sima Jovanovac elismert a horvátországi előadó művészek között. Elismertségének köszönhetően alapította meg a Horvát Zenei Uniót, amelynek tagjai ismert horvát énekesek és együttesek. Emellett létrehozott egy lemezstúdiót is, illetve alapítója a független horvát előadó művészek közösségének, amely a horvát zenésztársadalom legjelentősebb érdekképviseleti szerve. Sima Jovanovac számos kitüntetés birtokosa, de ahogy ő fogalmazott, számára nem a kitüntetések, hanem a közönség szeretete a legfontosabb, mert nélkülük az előadó művészek sehol sem lennének. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk ma önöktől. A Nemzetiségek Zenéje műsor mai szerkesztő műsorvezetőjét, Füri Tamást hallották. További kellemes rádiózást!

0: A Duna Média Szolgáltató non-profit zárt körűen működő részvénytársaság megrendelésére készítette az MTVA. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most szerb nyelvű műsorunk következik.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.